FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Magyarország és közterek. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor hajtól most el. Nagyon boldog névnapot a ma ünneplőknek, az Ábrahámokat és az Istvánokat köszöntsük mindenféleképpen, Isten éltesse őket, és már is indítom a mai műsort is, szép reggelt!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne akarjunk este bepótolni egy egész heti vagy egész napi munkát, ez a napindító tipp. Írjunk reggel fel 3 dolgot, amit ma mindenképpen szeretnénk megcsinálni. Lehet ez egy bevásárlás, egy kis rendrakás, vagy akár egy séta. Ha a 3 dolog megvan, már is eredményesnek érezhetjük a napot, és ami ezen felül belefér, az már csak a ráadás, ez sokat segíthet szellemben. Most pedig vissza a dologhoz a napindító tipp után ismét.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Madonna, popzene egyik legismertebb előadója, 1958-ban született ezen a napon, illetve Steve Carell, a The Office Michael Scottja 1962-ben látott napvilágot, éppen a mai nap alkalmával. Ők voltak a híresebb, ma születettek, most pedig vissza a dalokra. Young

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, de a következőben is így lesz meg a érdekesség, hasznos információ. Ellátogatunk majd Víztő mellé, és megnézzük a mágori dombokat gondolatban. Nem sokára hozom az infókat, rádiózunk együtt.

A kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazási kedvezményekhez és az anyakönyvi eljárásokhoz még elfogadják azokat. A szaktárca tájékoztatása szerint még mintegy 57 000-en nem cserélték le az okmányt,

és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig

megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-ét

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor, már második órájában vagyunk, meg annyi jó zene bekészítve erre a 60 percre is, nem sokára pedig a hazai kalandozónkban ismét ellátogatunk egy érdekes helyszínre, rádiózunk együtt ma is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy víztő mellett a Mágoridonban több ezer éve történelem rakódott le egymásra. A Holcsebes körös mellett fekvő kettős domb egykor őskori településeknek adott otthont, és a régészek újkőkori, részkori és bronzkori leleteket is találtak itt. Később a 10-12. Században az árpádkori Csolt nemzetség monostora is ezen a területen állt. A domb ráadásul több mint 7 méterrel emelkedik a környező ártér fölé, vagyis egy viszonylag szerénynek tűnő alföldi domb alatt és körül valójában több ezer év történelme bújik meg. Érdemes lehet ilyen helyekre is ellátogatni néha. Ma ide látogattunk gondolatban. Most vissza a dologhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A James Webb űrtávcső egy új bolygót fedezett fel, a Beta Pictoris nevű, tőlünk körülbelül 63 fényévre található csillagrendszerben. A Beta Pictoris D legalább kétszer olyan nagy tömegű lehet, mint a Jupiter, és különlegessége, hogy nem egyszerűen egy fényes pontként vették észre. A kutatók a légkörének kémiai új lenyomatát, többek között a szénmonoxid jellegzetes nyomát azonosították. Ezzel ez lett a rendszer harmadik ismert közvetlenül leképezett óriás bolygója. Ez volt a mai kis érdekességünk, most pedig vissza a dalok.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát, én jelentkezem holnap is, találkozunk akkor is, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar

A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Bár a hazai vérkészlet

ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában.

0: Magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Reklámot hallottak.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 16-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Halpusztulás az élővíz csatornán, szivattyúkkal és oxigéndúsítással küzdenek a vízért. Iskolatáskával és kerékpárral segítik a rászoruló gyerekeket Békés Csabán. Ittosan eltiltás alatt kötött el ismerőse motorját egy csanádapácai fiatal. Rendkívül kritikus helyzet alakult ki az élővíz csatorna teljes szakaszán. A hetek óta tartó száraz, forró időjárás és a körösök rendkívül alacsony vízhozama miatt megkezdődött a halpusztulás. Gyulán már mintegy 150 kg elpusztult halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai víz átvezetésével és oxigéndúsító berendezésekkel próbálják enyhíteni a helyzetet. A tartós megoldást azonban csak a megfelelő mennyiségű csapadék hozhatja meg. A körösök víz gyűjtő területén évek óta jelentős a csapadékhiány, az idei nyár pedig különösen nehéz helyzet elé állította a szakembereket. A fehér és a fekete körös határszelvényeiben a vízhozam gyakorlatilag nullára csökkent, így az élővíz csatorna természetes vízutánpótlása szinte teljesen megszűnt. A körös vidéki vízügyigazgatóság rendkívüli intézkedésekkel igyekszik fenntartani a vízfolyást. Lúci Gergely igazgató tájékoztatása szerint a gyulai duzzasztónál üzembe helyezett szivattyú másodpercenként 500-600 liter többletvizet emel át a csatornába. A fekete körös vízhozamának drasztikus csökkenése miatt a békési duzzasztónál már két ütemben telepítettek szivattyúkat, és újabb berendezések beállításáról is intézkedtek. Az igazgató szerint egy összehangolt vízgazdálkodási rendszernek köszönhetően jelenleg már nagyrészt tiszai víz érkezik a csatornába. A kiskörei és tiszalöki duzzasztók vizét a nagykunsági és a keleti fülcsatorna szállítja a térségben, majd több lépcsőben emelik át Gyula, Békés Csaba és Békés irányába. A vízügye mellett két úszó munkagépre szerelt szivattyúval porlasztja a vizet a csatornán, így próbálnak további oxigént juttatni a víztestbe. A beavatkozások ellenére azonban már megjelent a halpusztulás. Nemes Attila Károly, a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a gyulai szakaszon a hivatásos halőrök már mintegy 150 kg haltetemet emeltek ki. Elmondása szerint először az oxigénigényesebb fajok, például a csúka és a süllő puszulnak, ezt követően pedig a keszekfélék is érintetté válhatnak. Békés Csabán egyelőre kritikus a helyzet, Békésen viszont már szintén tapasztaltak elhullást, és a következő napokban további problémákra számítanak. A Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vezetője egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az oxigén hiány miatt kábult, a vízfelszínen pipáló vagy a parthoz húzódó halakat tilos bármilyen eszközzel kifogni. A merítőháló, a vasvilla vagy a horog használata ilyen esetben törvényellenes, és orvhalászatnak, illetve szabálysértésnek minősülhet. A szakemberek szerint a vízhiányos állapot akár őszig, szeptemberig vagy októberig is elhúzódhat. Érdemi javulást csak a hegyvidéki vízgyűjtőkön lehulló, tartós és elnyújtott csapadék hozhat. Augusztusban ismét összefogás indult Békés Csabán és környékén a rászoruló gyermekekért. Botyánszki Bence és Bonyai Sándor több éve gyűjt iskolatáskákat és tanszereket azoknak, akiknek segítség nélkül nehezebb lenne az iskolakezdés. Botyánszki Bence, békés csabai óvodapedagógus elmondta, hogy az elmúlt években a helyiek és a környéken élők nagy lelkűségének köszönhetően már több mint 200 iskolatáska gyűlt össze. Ez több mint 200 gyermek számára jelentett segítséget az új tanév kezdetén. Az idei akció újdonság, hogy az iskolatáskák és tanszerek mellett már kerékpárokat is várnak. Eddig 6 biciklit ajánlottak fel, amelyeket kisiskolások vagy felsős diákok használhatnak majd. A kezdeményezés célja, hogy ne csak az iskola kezdéshez szükséges felszerelés legyen biztosított, hanem az iskolába vezető út is könnyebbé váljon. A szervezők új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákat, tanszereket és kiegészítőket várnak. Komplett testnevelés felszereléseket is szívesen fogadnak. A kerékpároknál ugyanakkor fontos feltétel, hogy azok biztonságosan és azonnal használható műszaki állapotban legyenek. A gyűjtés helyi összefogásként valósul meg, Botyánszki Bence koordinálja a felajánlásokat, míg a szintén békéscsabai Bonyai Sándor szociális munkás a rászoruló családokkal meglévő kapcsolatai révén gondoskodik arról, hogy az adományok a megfelelő helyre kerüljenek. Így a felajánlások közvetlenül azokhoz a gyermekekhez juthatnak el, akiknek a legtöbbet jelentik. A szervezők szerint egy iskolatáska, néhány füzet, egy tolltartó vagy akár egy kerékpár is fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt, hogy számítanak, fontosak és nincsenek egyedül. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknél, illetve a folyamatosan bővülő gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán a Békés Mérték Közösségi Házban, a Békési Mentálhigiénés Szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél és az Alföldvíz ZRT Gyulai úti telephelyén is várják az adományokat. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az összefogáshoz. A gyűjtés augusztus 24-éig tart.

0: Itt a SAN jogosítvány nélkül és két járművezetéstől való eltiltás hatály alatt kötötte el ismerőse motorját egy 19 éves csanádapácai férfi, majd lassítás nélkül egy kerítésnek ütközött, a balesetben súlyosan megsérült. A Békés vármegyei főügyészség közlése szerint a fiatalnak korábban már két vezetéstől való eltiltása is volt. Ennek ellenére január 23-án egy csanádapácai szórakozóhely előtt beindította ismerőse motorját és engedély nélkül elindult vele. A férfi alkoholt is fogyasztott, ráadásul érvényes jogosítványon sem rendelkezett. Az Ady Endre is a Rákóczi utca kereszteződésénél nem kanyarodott el, hanem egyenesen továbbhajtott, majd lassítás nélkül egy ingatlan kerítésének ütközött. 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, a motorban és a kerítésben pedig anyagi kár keletkezett. A kórházi vizsgálat enyhe fokú, alkoholos befolyásoltságot igazolt. Az Orosházi Járásbíróság az Orosházi Járásügyészség vádirat alapján jogerősen 90 nap elzárásra és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a 19 éves férfit, jármű önkényes elvétele, eltiltás hatály alatti vezetés és ittas járművezetés miatt. Negyedik napja zajlik a 27. szabadtéri felnőtt atlétikai Európa bajnokság, ahol a magyar csapat már egy aranyérmet is szerzett Halász Bence kalapácsvető révén. A Békés Csabai Atlétikai Klubot két versenyző, Bogdán Anabella és Kovács Alexandra képviseli. Bogdán Anabella pénteken délelőtt 10 óra 40 perctől a gerelyhajítás selejtezőjében állt rajthoz az Alexander Stadionban. Az európai ranglista 27. helyével szerzett indulási jogot, a döntőbe a legjobb 12 versenyző jut, a finálét vasárnap este rendezik. Kovács Alexandra szombaton reggel 7:30 mutatkozott be a felnőttek között félmaratoni gyaloglásban, ebben a versenyszámban most avatnak először Európa bajnokot. Az U23-as korú Békés Csabai versenyző idén már háromszor teljesítette a távot, így újoncként is megfelelő tapasztalattal várhatja a versenyt. A gyaloglók számára egyből a döntőt rendezik meg. A versenyzők egy kilométeres körpályán haladnak majd. A technikes pályán aszfalt, macskakő, valamint több kanyar, emelkedő és lejtő is nehezíti a versenyt. Kovács Alexandra felkészítő edzője Urbanik Nérosza Mária. Az Európa bajnokságra 49 ország közel 1700 sportolója nevezett. Összesen 50 férfi és női versenyszámban avatnak bajnokot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kentaur. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch

célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alap terhére biztosítják az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsodabaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák

0: hozzáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
2: 25 év, 25 hét, 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, ma is hozom az üzeneteket, a jó zenéket. Rádiózunk együtt a következő két órában, itt vagyok önnel, meg annyi oldallal tehát.

0: my heart.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és a most érkezett üzenethez is csatolok azonnal egy jó zenét. Sziasztok, a vejemet, Kis Bencét szeretném a születésnapján köszönteni. Nagyon boldog születésnapot kíván neki minden ismerőse, minden barátja. Mónika írta nekünk az üzenetet, hát akkor mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dallal. If

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Most se feledkezzünk el a névnaposainkról, az Ábrahámoknak, illetve az Istvánoknak kívánhatunk nagyon boldog névnapot. Nekik szól a most érkező dal, amivel már a kívánság műsor zárja is kapuit, de minden nap várom ebben az időszakban az üzenetekkel. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai napunkhoz. 1958 eme napján született ugyanis Madonna, az amerikai olasz énekesnő, színésznő, akinek meg annyi dalát szerethetjük és ismerhetjük. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Szóval ebben az órában egy picit visszatekintünk Békés Csaba a múltjába, én pedig hozom addig is a jó zenéket. Hangerőt a rádióra, szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor. Egy kis multidézés érkezik most, a Vihar Sarki sajtó bölcsője címmel szeretném azt megosztani, hogy Békés Csabán jelent meg 1861-ben a Békés című újság, amely az egyik első vidéki heti lap volt az országban. Innen indult több híres újságíró és író pályája is, és ma is aktív helyi sajtóélettel bírunk, ezt elmondhatjuk szerintem. 110%-ban kijelenthetjük, már csak a most érkező zene nyomán is, ugyanis ezt is nálunk hallja itt a rádióban.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazinműsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is, minden jót! It's Friday, then.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Kisasszony havának 16. napján a hőségben és forróságban hűsítő kedvencekkel érkezünk. Ez a Csaba 88.9-en. Szép napot mindenkinek. Ma van a Mondj egy viccet nap, a hullámvasút napja, és a szülinapos Madonnát is felköszöntjük. Szerintem, ha ő is minket hallgatna, ő is találna kedvére való muzsikát. Szép délutánt mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Itt a Csabán szólnak a kedvencek ezen a szép délutánon, és kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Kinél mi volt az ebéd? Volt a tányéron füge? Remélem, hogy igen. Nem csak azért, mert annak van szezonja és kéznél van, hanem azért is, mert rostban gazdag, remek káliumforrás, továbbá kitűnő A-vitamin forrás. Ráadásul a magnézium tartalma is magas. Jó étvágyat kívánok az ízletes fügéhez, a folytatásban is hozom a finom, zalmatos kedvenceket.

0: ma.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kiss down the road.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 16-a van. 1985. augusztus 16-án kötött házasságot Madonna és Sean Penn 1989-ben, tehát 4 évvel később váltak el. A házasság Malibun köttetett. Kettejük kapcsolata pedig Madonna Material Girl című klipjének forgatása alatt kezdődött, itt ismerkedtek meg, egymásba szerettek, és Madonna 27. születésnapján össze is házasodtak. A mennyasszony kikötése az volt, hogy fehér esküvői ruhát szeretne, míg a férj kikötése pedig, hogy legyen az esküvő szabadtéri. Ezért esett a választás egy malibui birtokra. De már az esküvő is botrányosra sikeredett. A szertartás végén Sean Penn bement a házba, kihozott egy puskát, és a kert fölött körözgető helikopterekre lőtt. Mi is levadáztuk a kedvenceket, őket hozzuk. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 99 rádiója.
1: Csaba rádió.
2: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. augusztus 16-án. Ma van a hullámvasút napja. A hullámvasutat, mint találmányt, nagyon sokan szeretik, hiszen a hullámvasúton gyorsabban ver a szívünk, szaporább lesz a légzésünk, extra mennyiségű adrenalin termelődik, és amikor a menet véget ért, akkor eufória kerít hatalmába minket. Sokan ezért kedvelik a hullámvasutat, amely csak nem 150 éve szórakoztatja az emberiséget. Az egyik legextrémebb Dubájban található, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 240-re. 52 méteres magasságba visz fel, de Kanadában is van egy olyan példány, amely 360 fokos pörgést tesz. 4-szer állítja fejre az utazót, még mielőtt az alá hullana a 75 méteres mélységbe. Hullámvasúttal nem tudok szolgálni, zenei utazással viszont annál inkább a kedvencek segítségével.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Sok-sok jó zene mögöttünk, és még több előttünk. Ez a Csaba 88.9-en, ahol a kedvencek szólnak minden mennyiségben. Augusztus 16-a van. Szeretettel köszöntjük az Ábrahámokat. A név héber eredetű, jelentése a sokaság atya. De a névnaptárban a mai napnál találjuk a Szeréna, Szerénke, Teodor és Szironka neveket is. Isten éltesse a névünnepeseket, és nagyon, de nagyon sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik augusztus 16-án születtek. Egy napon az olasz származású amerikai ikonnal, Madonnával. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Sok ember fél kimondani, mit szeretne. Éppen ezért nem kapják meg azt, amit szeretnének. Én kívánom, hogy az ünnepeltek merjék kimondani, hogy mit szeretnének, és érjék is el céljaikat. Jó egészséget, sok boldogságot!

Rádió. Csaba Rádió. Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam a Békés Csabai Jókai Színház vigadójában augusztus 29-én szombaton 19 órától Hegyi Barbara vár minden érdeklődőt. Előadásának címe Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up. A művésznőnek néhány évvel ezelőtt jelent meg receptes könyve, melyet a családtagjainak a történetei színesítenek. Hónapokon át gyúrták a családi sztorikat, ez az alapja az előadásnak. Szóval behozok egy hokedlit, ráülök, majd felállok, stand-up Barbara, és mesélni kezdek. Történeteket a konyhámból, írja Hegyi Barbara. Az előadással kapcsolatban szeretettel ajánlom a jokaiszínház.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei.

megradolni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolta, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntarthatóság. Véradásra hívja a lakosságot.

0: A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drónfény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megy egy kedvenc rádiója.
3: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 16-a van a Hontalan Állatok Világnapja. A kezdeményezést még 1992-ben indították el Amerikában. Ennek a világnapnak is, mint bármelyik másiknak, a figyelemfelkeltés a célja. Azaz a gazdátlan állatok, kutyák és macskák szenvedésének felszámolása. Az eseménnyel egyúttal szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy akkor lesz kevesebb hajléktalan állat, ha megakadályozzuk a túlnépesedést, szabályozzuk kedvenceink szaporulatát. A Hontalan Állatok Világnapján idézzük a kis herceget. Az emberek elfelejtették az igazságot. Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Ehhez a mondathoz nem is igazán tudunk mit hozzátenni. Merüljünk el a kedvencekben.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
8: 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
11: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvence körteérés idején. Fogyasszunk körtét, most terem és érdemes is, hiszen igazán jótékonyan hat az egészségünkre. Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, éppen ezért erősíti az immunrendszert. Következik most egy-két tipp arra vonatkozóan, hogyan készíthetjük el. Készíthetünk belőle kecskesajtos galettet. A galett nem más, mint egy francia eredetű, rusztikus lapos lepény vagy pite. És még pite forma sem kell hozzá. És ha nagyon gyorsak akarunk lenni, akkor egész egyszerűen leveles tésztából készítjük. A körtéket vékony szeletekre vágjuk, a kitekert leveles tészta közepére morzsoljuk a sajtot, ráfektetjük a körte szeleteket, megszórjuk kakukkfűvel, csorgatunk rá mézet. A tészta széleit pedig körülbelül 2 centi vastagon visszahajtjuk a töltelékre. Lekenjük felvert tojással a széleket, és 200 fokon 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. Gyorsan még egyszer menjünk végig rajta, mi minden kell: leveles tészta, valamilyen sajt, körte, no meg méz, és már is kész a különlegesség. Különleges kedvencek itt a Csabán a folytatásban.

0: szólnak a kedvencek a Csaván a legjobb válogatásban augusztus 16. napján. Ma van a Mondj egy viccet nap. Bárki, aki ma elébünk toppan és azt mondja, mondj egy viccet, készüljünk fel rá, és mondjunk egyet, mert hogy nevetni jó. Nevetni sokféle tulajdonságunkkal ellentétben születésünktől kezdve tudunk. Már a csecsemők is mosolyognak. A jókedv egészséges, mondják a szakemberek, a kacagás pedig olyan finoman masszírozza a belsőnket, hogy ezt zsigeri vagy belső kocogásnak is nevezik. Egyes elméletek szerint egy alig egyperces nevetés felér akár 10 percnyi futás jótékony hatásával. A nevetés ellazítja az izmokat, enyhíti a stressz érzetet, endorfint termel, örömérzethez vezet, élénkíti a vérkeringést, a szívműködést, csökkenti a fájdalomérzetet, erősíti az immunrendszert. Nincs több kérdés. Zene viszont van minden mennyiségben, és ma mondjunk viccet.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúznom kell, Debreceni Ilona vagyok, örülök, hogy együtt töltöttünk néhány órát. Megbeszéltük, hogy ma van a Mondj egy viccet nap, ennek kapcsán legalább 10 jótékony hatását fedeztük fel a nevetésnek, szóval ma mindenképpen nevetni kell, mert hogy az jó. És természetesen jó zenék szólnak a Csabán a folytatásban is, válogasson mindenki kedvére. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását,

0: szerződései és a szervizelési szerződések állhatnak. Ösztönnyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyegzés vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Ha vasárnap,
7: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
8: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédú Gézát hallják. Augusztus 16-a vasárnap van, a mai napon az Ábrahámok ünneplik névnapjukat. Az Ábrahám héber eredetű férfinév, bibliai jelentése, sokaság atya. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes vasárnapot kívánok.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 16-a vasárnap van. A mai napon ünnepli 68. születésnapját Madonna, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnője, dalszerzője és színésznője. Érdekesség, hogy a Guinness rekordok könyve szerint ő minden idők legtöbb lemezt eladó női előadója, akit világszerte a pop királynőjeként ismernek. Karrierje során folyamatosan megújította stílusát, zenéjét és vizuális megjelenését, olyan korszakalkotó slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Like a Virgin, a Vogue, a Like a Prayer vagy a Hung Up. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 16-a vasárnap van, 142 évvel ezelőtt adták át a Keleti pályaudvart központi indóház néven. A Keleti pályaudvar Magyarország legforgalmasabb és legjelentősebb nemzetközi vasúti személypályaudvara, amely Budapest 8. kerületében a Baross téren található. Az 1884-ben megnyitott, eklektikus stílusú épület nem csak kulcsfontosságú közlekedési csomópont, hanem kiemelkedő építészeti műemlék is. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes vasárnapot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Világot.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 16-a vasárnap van. 52. születésnapját ünnepli a mai napon Egerszegi Krisztina, a magyar sporttörténelem egyik legnagyobb legendája, 5-szörös olimpiai, 2-szeres világ és 9-szeres Európa bajnok úszónő. Ő az egyetlen olyan úszó a világon, aki 5 egyéni olimpiai aranyérmet szerzett, és Dawn Fraser után a második, aki ugyanabban a versenyszámban 3 egymást követő olimpián is diadalmaskodott. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 16-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Halpusztulás az élővíz csatornán. Szivattyúkkal és oxigéndúsítással küzdenek a vízért. Iskolatáskával és kerékpárral segítik a rászoruló gyerekeket Békés Csabán. Ittosan eltiltás alatt kötött el ismerőse motorját egy csanádapácai fiatal. Rendkívül kritikus helyzet alakult ki az élővíz csatorna teljes szakaszán. A hetek óta tartó száraz, forró időjárás és a körösök rendkívül alacsony vízhozama miatt megkezdődött a halpusztulás. Gyulán már mintegy 150 kg elpusztult halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai víz átvezetésével és oxigéndúsító berendezésekkel próbálják enyhíteni a helyzetet. A tartós megoldást azonban csak a megfelelő mennyiségű csapadék hozhatja meg. A körösök víz gyűjtő területén évek óta jelentős a csapadékhiány, az idei nyár pedig különösen nehéz helyzet elé állította a szakembereket. A fehér és a fekete körös határszelvényeiben a vízhozam gyakorlatilag nullára csökkent, így az élővíz csatorna természetes vízutánpótlása szinte teljesen megszűnt. A körös vidéki vízügyigazgatóság rendkívüli intézkedésekkel igyekszik fenntartani a vízfolyást. Lúci Gergely igazgató tájékoztatása szerint a gyulai duzzasztónál üzembe helyezett szivattyú másodpercenként 500-600 liter többletvizet emel át a csatornába. A fekete körös vízhozamának drasztikus csökkenése miatt a békési duzzasztónál már két ütemben telepítettek szivattyúkat, és újabb berendezések beállításáról is intézkedtek. Az igazgató szerint egy összehangolt vízgazdálkodási rendszernek köszönhetően jelenleg már nagyrészt tiszai víz érkezik a csatornába. A kiskörei és tiszalöki duzzasztók vizét a nagykunsági és a keleti fülcsatorna szállítja a térségben, majd több lépcsőben emelik át Gyula, Békés Csaba és Békés irányába. A vízügye mellett két úszó munkagépre szerelt szivattyúval porlasztja a vizet a csatornán, így próbálnak további oxigént juttatni a víztestbe. A beavatkozások ellenére azonban már megjelent a halpusztulás. Nemes Attila Károly, a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a gyulai szakaszon a hivatásos halőrök már mintegy 150 kg haltetemet emeltek ki. Elmondása szerint először az oxigénigényesebb fajok, például a csúka és a süllő pusztulnak, ezt követően pedig a keszek félék is érintetté válhatnak. Békés Csabán egyelőre kritikus a helyzet, Békésen viszont már szintén tapasztaltak elhullást, és a következő napokban további problémákra számítanak. A Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vezetője egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az oxigén hiány miatt kábult, a vízfelszínen pipáló vagy a parthoz húzódó halakat tilos bármilyen eszközzel kifogni. A merítőháló, a vasvilla vagy a horog használata ilyen esetben törvényellenes, és orvhalászatnak, illetve szabálysértésnek minősülhet. A szakemberek szerint a vízhiányos állapot akár őszig, szeptemberig vagy októberig is elhúzódhat. Érdemi javulást csak a hegyvidéki vízgyűjtőkön lehulló, tartós és elnyújtott csapadék hozhat. Augusztusban ismét összefogás indult Békés Csabán és környékén a rászoruló gyermekekért. Botyánszki Bence és Bonyai Sándor több éve gyűjt iskolatáskákat és tanszereket azoknak, akiknek segítség nélkül nehezebb lenne az iskolakezdés. Botyánszki Bence, Békés Csabai óvodapedagógus elmondta, hogy az elmúlt években a helyiek és a környéken élők nagy lelkűségének köszönhetően már több mint 200 iskolatáska gyűlt össze. Ez több mint 200 gyermek számára jelentett segítséget az új tanév kezdetén. Az idei akció újdonság, hogy az iskolatáskák és tanszerek mellett már kerékpárokat is várnak. Eddig 6 biciklit ajánlottak fel, amelyeket kisiskolások vagy felsős diákok használhatnak majd. A kezdeményezés célja, hogy ne csak az iskola kezdéshez szükséges felszerelés legyen biztosított, hanem az iskolába vezető út is könnyebbé váljon. A szervezők új vagy használt, de még jó állapotú iskolatáskákat, tanszereket és kiegészítőket várnak. Komplett testnevelés felszereléseket is szívesen fogadnak. A kerékpároknál ugyanakkor fontos feltétel, hogy azok biztonságosan és azonnal használható műszaki állapotban legyenek. A gyűjtés helyi összefogásként valósul meg. Botyánszki Bence koordinálja a felajánlásokat, míg a szintén Békés Csabai Bonyai Sándor, szociális munkás a rászoruló családokkal meglévő kapcsolatai révén gondoskodik arról, hogy az adományok a megfelelő helyre kerüljenek. Így a felajánlások közvetlenül azokhoz a gyermekek gyerekekhez juthatnak el, akiknek a legtöbbet jelentik. A szervezők szerint egy iskolatáska, néhány füzet, egy tolltartó vagy akár egy kerékpár is fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt, hogy számítanak, fontosak és nincsenek egyedül. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknél, illetve a folyamatosan bővülő gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán a Békés Mérték Közösségi Házban, a Békési Mentál Higiénés Szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél és az Alföldvíz ZRT Gyulai úti telephelyén is várják az adományokat. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az összefogáshoz. A gyűjtés augusztus 24-ig tart.

0: Itt a sanyjogosítvány nélkül és két járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt kötötte el ismerőse motorját egy 19 éves csanádapácai férfi, majd lassítás nélkül egy kerítésnek ütközött, a balesetben súlyosan megsérült. A Békés vármegyei főügyészség közlése szerint a fiatalnak korábban már két vezetéstől való eltiltása is volt. Ennek ellenére január 23-án egy csanádapácai szórakozóhely előtt beindította ismerőse motorját és engedély nélkül elindult vele. A férfi alkoholt is fogyasztott, ráadásul érvényes jogosítványon sem rendelkezett. Az Ady Endre is a Rákóczi utca kereszteződésénél nem kanyarodott el, hanem egyenesen továbbhajtott, majd lassítás nélkül egy ingatlan kerítésének ütközött. 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, a motorban és a kerítésben pedig anyagi kár keletkezett. A kórházi vizsgálat enyhe fokú, alkoholos befolyásoltságot igazolt. Az Orosházi Járásbíróság az Orosházi Járásügyészség vádirat alapján jogerősen 90 nap elzárásra és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a 19 éves férfit, jármű önkényes elvétele, eltiltás hatály alatti vezetés és ittas járművezetés miatt. Negyedik napja zajlik a 27. szabadtéri felnőtt atlétikai Európa bajnokság, ahol a magyar csapat már egy aranyérmet is szerzett Halász Bence kalapácsvető révén. A Békés Csabai Atlétikai Klubot két versenyző, Bogdán Anabella és Kovács Alexandra képviseli. Bogdán Anabella pénteken délelőtt 10 óra 40 perctől a gerelyhajítás selejtezőjében állt rajthoz az Alexander Stadionban. Az európai ranglista 27. helyével szerzett indulási jogot, a döntőbe a legjobb 12 versenyző jut, a finálét vasárnap este rendezik. Kovács Alexandra szombaton reggel 7:30-kor mutatkozott be a felnőttek között félmaratoni gyaloglásban, ebben a versenyszámban most avatnak először Európa bajnokot. Az U23-as korú Békés Csabai versenyző idén már háromszor teljesítette a távot, így újoncként is megfelelő tapasztalattal várhatja a versenyt. A gyaloglók számára egyből a döntőt rendezik meg. A versenyzők egy kilométeres körpályán haladnak majd. A technikes pályán aszfalt, macskakő, valamint több kanyar, emelkedő és lejtő is nehezíti a versenyt. Kovács Alexandra felkészítő edzője Urbanik Nérosza Mária. Az Európa bajnokságra 49 ország közel 1700 sportolója nevezett. Összesen 50 férfi és női versenyszámban avatnak bajnokot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 16-a vasárnap van. 47 évvel ezelőtt mutatták be Magyarországon a Csillagok háborúja című amerikai filmet. Az eredeti amerikai bemutatókor egyszerűen csak Star Wars volt a film címe, később pedig megváltoztatták és kibővítették, ebből lett pedig a Star Wars 4, The New Hope, vagyis egy új remény. A filmet George Lucas rendezte, ezzel indult el a 9 részből álló Csillagok háborúja mozifilm sorozat, az amerikai bemutató után 4 hét alatt a filmtörténet elem egyik legsikeresebb alkotása lett, több mint 798 millió dolláros bevétellel világszerte. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Rádió. Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A hét utolsó napjának estéjén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok, arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát, rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

Új életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata. Készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Látszik már a fény az alagút végén, talán fellélegezhetünk a jövő hét első felében. Már holnap megérkezik a Dunántúra az első hideg front, amit a meteorológusok várnak a következő héten, mert hogy több is jön állítólag ebből, és rögtön az első hosszabb záporokat, zivatarokat. Egyelőre hozzánk igen nem fog megérkezni hétfőn, úgyhogy kitartást mindenkinek a munkában, elérhetjük megint a 35 fokot, de aztán kettől már állítólag nálunk is érzékelhető lesz a változás, és nem csak a szele talán, hanem csapadék is jön vele együtt. Hát bízunk ebben, közben pedig szóljanak a legjobb slágerek. Már itt is van vasárnap estére a következő

Rádió, remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre, megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Szalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Új vizekre nevezett a hazánkban hamarosan ismét fellépő DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen érzés.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Különlegesen izgalmas kiállítás ajánlóval jövök. A hónap végén lesz ugyanis egy ősmaradványtárlat, állatbemutatókkal, jégkorszaki előadással, és persze magával az anyaggal a Körösföldi Állatparkban, amit az állatkertek éjszakája tiszteletére fognak majd amúgy berendezni. A vendégek sötétedés után még távcsöves csillagvizsgálaton is részt vehetnek, ezen kívül éjjel látó készülékekkel lehet megfigyelni az állatok életét, vajon mit csinálhatnak éjszaka. Ez mind kiberül a szarvasi bemutatóhely rendhagyó programján, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság eseményén augusztus 29-én.

0: Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Fallout Boy testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy-díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Deep Space című új dal egy mindössze negyed órás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

dallamával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólnál.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Alfa Rádió.
1: A hét utolsó napjának estéjén még egy nagyon pici időnk van, egy C-játszom is ennek megfelelően a kedvenceket, és hát hozok még érdekességeket is, úgyhogy érdemes lesz minket választani a következőkben is. Én Hászalai Balázs vagyok, szép estét, és jó rádiózás nektek! Kelni!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Továbbra is tarul az ABBA különleges koncertélménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

lebrakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, szkippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Csaba.
1: Megint elrabolott egy hét, zárjuk lassan a vasárnapot, aztán átadjuk a helyünket egy újabb hétfőnek, egy következő hétnek júliusban. Remélem, hogy akkor is találkozunk majd, mert hogy én már holnap is jövök rögtön a következő estén a legjobb dalokkal. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát, jó pihenést kívánok!

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az életed jéd. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.

0: ez a Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

mire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelét.

0: nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, de menjen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a